ostaje s tobom na vrh Kalvarije samo. Neizrečeno.

3. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063

0: 218-272, Vitulus állatorvosi állomás, Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kell.
2: Ez volt a reklám.
3: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
4: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ankora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ankora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
5: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Több mint 70 gyermek kapcsolódott be az idei népmesetábor programjaiba a Dorjánon. A hagyományőrző és közösségépítő tábor ezúttal is gazdag élményeket kínál a résztvevőknek, akik a délutáni foglalkozások során a népmesék varázslatos világába kalandozhatnak. Mesék, játékok, kézműves foglalkozások és önfeledt szórakozás várja a gyerekeket az adorjáni népmesék.

0: A táborban. Az idei program középpontjában a királylányok és királyfik világa áll, a résztvevők pedig a mesék feldolgozása mellett számos kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. A gyermekek új barátságokat is köthetnek, miközben játékos formában ismerkednek a népi hagyományokkal. A tábor népszerűsége évről évre nő, a gyermekek pedig mindig új élményekkel térnek haza. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkársága feldolgozóipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban legyen jelen a piacon, hanem egyre több magasabb hozzáadott értékű késztermék előállítására is képes legyen. Ez hosszú távon hozzájárulhat a gazdaságok versenyképességéhez, valamint a gazdák stabilabb és kiszámíthatóbb jövedelméhez. Erőteljes hőhullám csapott le Európára, melynek hátterében egy úgynevezett hőkupola áll, amely hosszú időre egy helyben tartja a forró légtömeget, miközben kizárja a hűvösebb frontokat, írja a Grandex. Az Ibériai félszigeten a hőkupola hatására több helyen 44-45 fok közötti hőmérsékletet vártak vagy mértek. Egyes területeken a hőmérséklet 10-15 fokkal haladta meg a június végi átlagot. A francia meteorológiai szolgálat szerint több régióban 40 és 44 fok közötti csúcshőmérséklet alakult ki, az ország 96 szárazföldi megyéjében 49-et a legmagasabb fokú hőségriasztás alá helyeztek, és több száz iskola rövidebb ideig tartott nyitva vagy bezárt. A hőhullám elérte a brit szigeteket is. Az Egyesült Királyságban a hőmérséklet megközelítette a 38 fokot, ami meghaladta az 1976-os 35,6 fokos júniusi rekordot. Ez lett a valahavért legmagasabb júniusi nap az országban. Európa ma a Föld leggyorsabban melegedő régiója. A hőhullámok nem csak gyakoribbak, hanem intenzívebbek és hosszabbak is lettek az elmúlt évtizedekben. A hőkupola felerősíti ezt a jelenséget. Ez egy nagy kiterjedésű, magas nyomású rendszer, amely beszorítja a forró levegőt, akadályozza a felhőképződést, elzárja a csapadékot hozó frontokat, ráadásul napokon vagy akár heteken át fenntarthatja a rendkívüli meleget. A száraz talaj ráadásul tovább fokozza a hőséget a korábbi aszályos időszakok miatt, ugyanis jóval szárazabb talajjal kell számolnunk. Normál esetben a talajnedvesség párolgása természetes hűtőhatást biztosít, de ha nincs elegendő víz a rendszerben, a nap energiája közvetlenül a felszínt melegíti. Ez önmagát erősítő folyamatot indít el, a szárazság fokozza a hőséget, a hőség pedig tovább szárítja a talajt. A kutatások szerint azok a légköri helyzetek, amelyek hosszabb időre beragasztják az időjárást, például hőkupolát vagy tartós esőzéseket okoznak. Az 1950-es évek óta csak nem háromszor gyakoribbá váltak az emberi eredetű klímaváltozás miatt. Magyarország különösen sérülékeny, mivel a Kárpát-medence eleve melegedő régió és emellett nő az osztályos időszakok gyakorisága, így egyre több lesz a 35 fokosnál is melegebb nap, és gyakoribbá válhatnak a trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 20 fok alá. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szegi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon napos, csapadékmentes időben lesz részünk, így száraz utakra számíthatnak a

0: Közlekedők, többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, mely kissé ronthatja a járművek menetstabilitását. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, bágyadtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidőnk. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos idő várható, rekkenő hőséggel kell számolnunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 154, Zentánál 230 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a sztrók esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
5: Ez volt a reklám.

0: Ha szemezek vele, akkor az a baj. Ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percig csinálom, az a baj. Ha egész éjszaka a szemezek vele, az a baj.
1: Ha én oda megyek hozzá, az a baj. Ha nem megyek oda hozzá, az a baj. Ha elkérem a számát, az a baj. Ha nem kérem el a számát,

0: Az a baj, az a baj, kell valami, iszol valamit, az a baj. Nem, nem iszok semmit, az a baj, hogy nem iszol, és az a baj, hogy nem iszol.
1: Hallod, vágod, érzed, érzékellett, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, hangod, követ. Hallod, vágod, érzed, érzékellett, táncoljál, az új megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, hangod, követ.
0: Ha túlfőzöm a tésztát, az a baj, de ha kicsit nyers a közepe, az a baj. Ha nincs benne elég citrom a teában, az a baj, ha túl sokan méz, akkor meg az a baj.
2: Ha elfogy a dohányom, az a baj, ha elfogy a papírom is, az is baj. Ha nem fogy el, az is baj, mert oda jössz lejmolni, az a baj. Nincs kedvem akárkinek adni, az a baj. Ha tahó módon kérsz, az is baj, ha de nem adok, az is baj. Adok, azt megszokod, az a baj.
3: Ha ide megyek szórakozni, az a baj. Ha oda megyek szórakoznak, az a baj. Ha jó a zene, sokan vannak, az a baj. Ha rossz a zene, sokan vannak, az a baj.
0: Nem is tudom, mit keresünk itt, az a baj. A barátaid, meg milyenek, az a baj. Azért nem megyek oda, mert az a baj. Az arca a baj, az arc a baj.
2: Hogy én sodorjam meg, az a baj. Mert nem tudsz, is én adjak, az a baj. Azt hiszed, hogy füves, az a baj. Mert nem láttál még ilyet,
4: az a baj.
2: Ezt mindig el kell mondanom,
4: ez a baj.
2: Szerinted még nem unom?

szóljál, hazudj, megteszed. Hallod, fogod, megvan, kened, tapasztalod, tankod, követ. Kapod, megold, érzed, érzékeled, táncoljál, hazudj, megteszed.

0: tejet, az a baj. Ha felforralom, feltöltenítem, az a baj. Kiveszem a spájzból, az a baj. Ha a kis kanalat nem odarakom vissza, az a baj.
1: Azt mondod, sokat szívok, az a baj. Az a baj, hogy nincs idő ezt kifejtenem, az a baj. Mert túl hosszú lenne a klip, az a baj. És a Viva meg nem játszaná le, az a baj. Csá!
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép péntek reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, már itt a hét utolsó munkanapja. Talán fáradtabbak vagyunk.

0: mint hétfőn, de egy dolog biztos, ma is kaptunk egy új napot, amely tele van lehetőséggel. Sokan azt várjuk, hogy valami nagy dolog történjen velünk, pedig az élet legszebb ajándékai gyakran egészen aprók.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Egyszer egy idős ember minden reggel lesétált a folyópartra, nem sietett, nem keresett semmit, egyszerűen csak élvezte a csendet. Egyik reggel talált egy apró sima kavicsot, hazavitte, letette az ablakpárkányra és minden nap ránézett. Valaki megkérdezte tőle, miért őrzöl egy egyszerű kavicsot? Ő mosolyogva ezt felelte, mert emlékeztet arra, hogy a legnagyobb csodák sokszor a legegyszerűbb dolgokban rejtőznek.
0: A boldogság nem mindig egy hatalmas siker, néha egy jó reggeli, egy ölelés, egy kedves üzenet, egy mosoly, vagy egy dal, amelyet éppen akkor hallunk, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Ha mindig csak a nagy dolgokat keressük, könnyen elsétálunk a kicsik mellett, pedig éppen ezek teszik igazán gazdaggá a mindennapjainkat. Ma reggel a panda a Tiszaparton sétált. Egyszer csak egy színes pillangó szállt a vállára, csak néhány másodpercig maradt ott, aztán tovább repült. A panda nem próbálta elkapni, csak mosolyogva nézte, majd ezt mondta, a legszebb pillanatokat nem birtokolni kell, hanem megélni.
1: Ma valaki talán megkapja azt a hívást, amire régóta vár. Valaki kibékül egy régi baráttal, valaki új álmot talál, és valaki egyszerűen csak hálás lesz azért, hogy felkelt a nap.
0: Ne várjuk, hogy a boldogság egyszer majd bekopogjon, nyissuk ki az ajtót neki minden apró öröm előtt. Vigyük magunkkal ma ezt a gondolatot, nem attól lesz szép egy nap, hogy minden tökéletes, attól lesz szép, hogy találunk benne valamit, amiért érdemes mosolyogni. Kívánjuk, hogy ez a péntek hozzon sok örömteli pillanatot, jó híreket és szeretettel teli találkozást. Mi pedig végig önökkel leszünk itt a Tisza hangjában a Panda Rádió FM 103,5 hullám hosszán.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: az egész életed.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: Nagyon szép reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, névnap köszöntünk, következik Tisza hangja műsorunkban. Ma szeretettel köszöntjük mindazokat, akik János vagy Pál nevet viselik, hiszen június 26-án ők ünneplik névnapjukat.
4: A János név héber eredetű jelentése Isten kegyelmes vagy Isten megkönyörült. A János az egyik legősibb és leggyakoribb férfi név a környékünkön. Számtalan király, tudós, művész és sportoló viselte ezt a nevet.
3: A Pál név latin eredetű jelentése kicsi, szerény. A névviselőit a hagyomány szerint bölcsesség, kitartás és magabiztosság jellemzi. De milyenek Zenóbia Jánosok?
4: A néphagyomány szerint a Jánosok nyitott szívűek, segítőkészek, kitartóak, jó humorúak és igazi közösségi emberek. És milyenek a Pálok?
3: A Pálok sokszor megfontoltak, türelmesek, hűségesek, szorgalmasak, és mindig lehet rájuk számítani. A mai nap virága pedig legyen most a levendula. Illata a nyarat idézi, a nyugalom és a harmónia jelképe.
4: Június végén már javában tart a nyár, a hosszú esték tökéletesek egy családi vacsorához, egy tiszaparti sétához vagy egy jó beszélgetéshez.
3: A panda ma reggel egy levendula mező mellett sétált el, mélyet cipantott az illatos levegőből, majd egy kis csokrot kötött az ünnepelteknek. Mosolyogva ezt mondta, a legszebb ajándék az, amikor valaki szeretettel gondol ránk.
4: Lehet, hogy ma egy torta kerül az asztalra, vagy csak egy ölelés és egy telefonhívás érkezik, de minden kedves szó emlékezetessé teszi ezt a napot.
3: Sok boldogságot, jó egészséget, szeretetet és örömteli pillanatot kívánunk minden Jánosnak és Pálnak. Boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek, és legyen ez a péntek tele mosollyal és szeretettel. Ez volt a névnapköszöntő itt a Tisza hangjában.

0: Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok tója, a magyar kanizsai strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Most pedig készítsünk lengyel krumplileves sóskával és tojással. Ma egy különleges, mégis egyszerű recepttel készülünk. Egy igazi lengyel ihletésű házias leves kerül a fazékba, amelyben a krumpli laktató, a sóska frissítően savanykás, a főtojás pedig még tartalmasabbá teszi ezt a finomságot. Egy tányér belőle, és már is otthonosabbnak érezzük a napot. Kedves hallgatóink, vannak levesek, amelyek már az első kanállal felidézik a nagymama konyháját. A mai receptünk pontosan ilyen, egyszerű, tápláló és tele van ízekkel. Zenóbia, mik a hozzávalók?
3: 4 személyre szükségünk lesz 60 dekagram burgonyára, 25 dekagram friss vagy fagyasztott sóskára, 4 tojásra, 1 vörös hagymára, 2 gereszt fokhagymára, 2 evőkanál vajra, 1 liter zöldség vagy hús alaplére, 2 deciliter tejfölre, 1 evőkanál lisztre, sóra, borsra, 1 kevés friss kaporra vagy petrezselyemre.
2: A burgonyát meghámozzuk és kisebb kockákra vágjuk, a hagymát vajon üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a fokhagymát, beletesszük a burgonyát, felöntjük az alaplével és puhára főzzük. Amikor a burgonya már majdnem elkészült, hozzáadjuk az apróra vágott sóskát, néhány perc főzés is elég, hogy megőrizze friss ízét.
3: A tejfölt simára keverjük a liszttel, egy kevés forró levessel hőkiegyenlítjük, majd visszaöntjük a fazékba. Így lesz a leves kellemesen krémes. A tojásokat keményre főzzük, tálaláskor félbevágva vagy cikkekre vágva tesszük a levesbe. És jön a panda csavar. Ami nem más, mint hogy pirítsunk néhány szelet füstölt szalonnát, vagy készítsünk fokhagymás pirított kenyérkockákat. A leves tetejére szórva még gazdagabb és izgalmasabb lesz az ízvilág. Lengyelországban a sóskaleves, vagyis a legháziasabb fogás. Hagyományosan főtt tojással és tejföllel tálalják, és tavasszal, nyár elején különösen népszerű.
2: A panda egyszer meglátott egy kosár friss sóskát a piacon. Hazavitte és elkészítette ezt a levest, amikor megkóstoltam, csak annyit mondott. A legegyszerűbb receptekből születnek a legszebb családi emlékek. Képzeljük el, hogy odakint csendesen esik az eső, ami most nagyon jól is lenne, így a melegben, pedig bent gőzölög egy tányér forró leves. Az asztal körül együtt ül a család, és minden kanállal egy kis szeretet is kerül a tányérba.
3: A jó leves nem csak a testet melegíti fel, hanem a lelket

0: is, és talán ezért szeretjük annyira a régi, hagyományos recepteket. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, ahol ma egy ízletes lengyel krumpli levest készítettünk sóskával és tojással, egy kicsit hagyományosan, egy kicsit különlegesen és nagyon pandásan.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Ma egy olyan együttest idézünk fel, amelyek dalai egy egész generáció fiatalságát kísérték végig. Ha felcsendül a nyári eső, az álmaimban Amerika vagy a szerelemre születtem, sokaknak rögtön eszébe jutnak a diszkók, a kazettás magnók és a gondtalan nyári esték. Ma az AD Stúdió történetében kalandozunk el egy kicsit. Kedves hallgatóink, a 90-es években Magyarországon egymás után születtek a slágerek, és volt egy csapat, amely romantikus dallamaival és fülbemászó refrényeivel hamar belopta magát a közönség szívébe.
3: Az AD Stúdió az 1990-es évek elején alakult, a zenekar a modern popzene és a tánczene ötvözésével hamar kitűnt a hazai előadók közül. Zenéjük friss, dallamos és könnyen szerethető volt. Az első sikeres dalaik után szinte egyik napról a másikra ismerté váltak. A rádiók rendszeresen játszották a számaikat, a fiatalok pedig kívülről fújták a dalszövegeket.
2: Az AD Stúdió nevéhez számos ismert dal kötődik, ilyen például a Nyári Eső, Álmaimban Amerika, Szerelemre Születtem, ezek a dalok ma is gyakran felcsendülnek a retro műsorokban. Mitől szóltak az AD Stúdió dalai? És miről beszéltek? Szerelemről, reményről, álmokról, fiatalságról, pont azokról az érzésekről, amelyeket mindenki ismer. A 90-es években még kazettára vettük fel a kedvenc dalainkat. Sokan órákig ültek a rádió mellett, hogy felvehessék az AD Stúdió legújabb slágerét.
3: A zenekar rengeteget koncertezett, falunapokon, városi rendezvényeken és fesztiválokon is nagy sikereket. Az AD Stúdió neve összeforrt a 90-es évek életérzésével. Diszkók, nyári szerelmek, baráti társaságok, hosszú autóutak. Egy korszak, amelyre sokan ma is nosztalgiával gondolnak vissza. Kevés olyan együttes volt, amelynek dalai ennyire otthon érezték magukat a rádiókban. Az AD Stúdió zenéje ma is mosolyt csal sokak arcára.
2: A banda egyszer talált egy régi kazettát egy fiók mélyén. Lefújta róla a port, betette a magnóba, és megszólalt az AD Stúdió sláger. A panda azonnal dúdolni kezdte, majd mosolyogva ezt mondta: a jó zenének nincs lejárati ideje, csak egy újabb alkalom kell, hogy újra megszeressük.
3: És miért szeretjük még ma is ennyire? Mert őszinték, mert dallamosak, mert felidézi életünk legszebb emlékeit, és mert minden dal egy kicsit visszarepít bennünket a fiatalságunkba.
2: A zene különleges időgép, elég egyetlen dallam, és már is újra ott vagyunk egy régi nyári estén. Talán ezért szeretjük annyira az AD Stúdió dalait még ma is. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma az AD Stúdió történetében kalandoztunk egy kicsit nosztalgikusan, egy kicsit retro hangulatban és nagyon pandásan.
1: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.

0: Továbbra is várja vásárhelyet Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elze, egyenlő biztonság!
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben, Ausztrotel, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Tenkovszka 13. Napi friss menüebédek, nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
3: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Honda Rádió. Panda Rádió.
2: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger Szent Mar. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger Szent Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Kedves hallgatóink, ismét útnak indulunk az időben, és megnézzük, milyen események tették emlékezetessé június 26-át. Ez a nap a történelemben a békéről, a szabadságról, a tudományról, a kultúráról és az emberi összefogásról is mesél nekünk. Nagyon szép péntek reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak! Készen állnak egy újabb időutazásra? Akkor induljunk!
1: 1945. június 26-án San Franciscóban 50 ország aláírta az ENSZ alapokmányát. Ezzel megszületett az a nemzetközi szervezet, amelynek célja a béke, az együttműködés és a nemzetek közötti párbeszéd elősegítése.
0: 1948-ban ezen a napon indultak el az első repülőgépek, amelyek élelmiszert és létfontosságú ellátmányt szállítottak Nyugat-Berlin lakóinak a berlini blokád idején. Ez volt a berlini légihíd, a légihíd a kitartás és az összefogás egyik legismertebb jelképe lett.
1: 1974. június 26-án először olvastak le vonalkódot egy pénztárnál. Az első termék egy csomag rágógumi volt, ma már szinte elképzelhetetlen a vásárlás vonalkód nélkül.
0: 1936-ban ezen a napon hangzott el John F. Kennedy híres mellett állt ki a hidegháború idején.
1: 1997. június 26-án jelent meg először Harry Potter könyve. A könyv később minden idők egyik legsikeresebb regénysorozatává vált, és olvasók millióival szeretette meg az olvasást.
0: Június 26-a az ENSZ kábítószerellenes világnapja. Ezen a napon világszerte felhívták a figyelmet a megelőzésre, az egészséges életmódra és a segítségnyújtás fontosságára. Ma van továbbá az ENSZ kínálás áldozatainak támogatásának nemzetközi napja is, amely az emberi méltóság és az alapvető emberi jogok fontosságára emlékeztet.
1: Június végén még mindig hosszúak a nappalok, sokan ilyenkor töltik a legtöbb időt a természetben, kirándulnak, bicikliznek, vagy a vízparton pihennek.
0: A panda ma egy régi vasútállomáson áldogált, figyelte az embereket, akik útnak indultak, volt, aki bunkába ment, volt, aki nyaralni, volt, aki egy új élet felé. A panda mosolyogva ezt mondta, minden nap egy új indulás, nem számít honnan jössz, csak az, hogy merre tartasz.
1: Valahol ma valaki megteszi az első lépést egy álma felé, valaki kibékül egy régi baráttal, valaki új otthonba költözik, és valaki ma egyszerűen csak boldogan mosolyog.
0: A történelem nagy eseményeit könyvek őrzik, a saját történetünket viszont mi írjuk minden egyes nappal. Éppen ezért tegyünk ma valami olyat, amire holnap is jó lesz visszaemlékezni. Ez volt
2: Ami történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: A Panda Kuckó támogatója a Magyar Kanizsai Profi Vet Állatorvosi Ambulancia július 1-től hétköznapokon reggel 8 és délután 2 óra között várják a gazdikat a Gesztenye Pasor 68 szám alatt. Kisállat ellátás, vakcinázás, műtétek, megelőző kezelések, szívférgesség és kullancs elleni védelem, valamint minőségi kutya és macskatápok egy helyen. Profi Vet, mert kedvenceink nem csak állatok, hanem családtagok.
5: A mai témánk: miért jó kutyát örökbe fogadni? Kedves hallgatóink, amikor valaki kutyát szeretne, gyakran felmerül a kérdés: vásároljunk, vagy inkább fogadjunk örökbe? Ma az örökbefogadásról beszélgetünk, mert ezzel nem csak egy kutya élete változhat meg, hanem a miénk is. Egy menhelyi kutya sokszor már átélt nehéz időszakokat, lehet, hogy elveszítette a gazdáját, vagy egyszerűen magára maradt. Az örökbefogadás számára egy új élet kezdetét jelenti.
4: Egy otthon mindent megváltoztathat. Egy meleg fekhely, egy tál friss víz, napi séta és egy szerető család. Sok kutyának ennyi is elég ahhoz, hogy újra bízzon az emberekben. Sokan mondják, hogy az örökbefogadott kutyák különösen ragaszkodóak. Talán azért, mert tudják, milyen érzés új esélyt kapni. Nem az számít, hogy fajta tiszta vagy keverék, hanem az, hogy megtaláljuk azt a kutyát, aki illik a családunkhoz és az életmódunkhoz.
5: Az örökbefogadás után érdemes mielőbb felkeresni az állatorvost. Egy általános vizsgálat, a szükséges oltások és a paraziták elleni védelem segít abban, hogy új kedvencünk egészségesen kezdhesse az új életét.
4: A panda egyszer egy menhelyre látogatott. Sok kutya ugatott, csóválta a farkát, egy kis keverék kutya azonban csak csendben ült a kennel sarkában. A panda odament hozzá, leült mellé. A kutyus óvatosan odatette a fejét a panda ölébe. Abban a pillanatban egyikük sem volt többé egyedül. A panda mosolyogva ezt mondta: az örökbefogadás nem csak egy kutyának ad új életet, a gazdi szívét is gazdagabbá teszi.
5: Sok család azt mondja, hogy eredetileg ők mentették meg a kutyát. Néhány hónap múlva viszont már úgy érzik, hogy valójában a kutya mentette meg őket.
4: A szeretetet nem lehet megvásárolni, de egy örökbefogadott kutya minden nap megmutatja, milyen hatalmas ajándék a bizalom, és talán nincs is szebb érzés annál, mint amikor egy felénk kutyából szaladó kutyus farkát csóválva családtaggá válik. Ez volt a Panda Kuckó, a rovat támogatója, a Magyar Kanizsai Profi Vet Állatorvosi Ambulancia. Keressék bizalommal a Gesztenye Fasor 68 szám alatt, telefon 063 529 142 vagy 063 8570 616. Profi Vet, mert kedvenceink nem csak állatok, hanem családtagok. Találkozunk legközelebb is a Panda Kuckóban, itt a Tisza hangjában.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Van egy mondás, a szem a lélek tükre, éppen ezért nem mindegy, hogyan vigyázzunk rá, és milyen szemüveget választunk. A jól megválasztott keret nem csak jobban látni segít, hanem kimelmeli az arc szépségét, és magabiztosságot is ad. Ma erről beszélgetünk. Kedves hallgatóink, ma már a szemüveg sokkal több, mint egy látásjavító eszköz. Egy jól megválasztott keret olyan, mint egy szép ékszer, kiemeli az arcot, és tükrözi a személyiségünket.
4: A legfontosabb mindig a megfelelő szemvizsgálat, ha romlik a látásunk, gyakran fáj a fejünk, vagy hunyorgunk, érdemes szemészhez fordulni. A szemüveg kiválasztásánál az arc formája is fontos. A kerek archoz gyakran jól illenek a szögletesebb keretek, a szögletes archoz pedig sokszor a lágyabb, kerekebb formák állnak jól. Az ovális arc szerencsés, mert szinte minden kerettípust jól visel. A keret színe harmonizálhat a hajunkkal, a szemünk színével és a bőrünk árnyalatával. A fekete időtálló és elegáns, a barna meleg és természetes. A színek, keretek pedig vidámságot és egyediséget sugároznak. Napszemüvegnél ne csak a divatot nézzük, a megfelelő UV védelem a szem egészsége miatt is nagyon fontos.
3: Ha sok időt töltünk a számítógép vagy a telefon előtt, érdemes beszélni szakemberrel arról, milyen lencse lenne számunkra a legmegfelelőbb. Emellett ne feledkezzünk meg a rendszeres pihentetésről. A lencsék mindig puha, törlőkendővel tisztítsuk, és ne tegyük a szemüveg lencséjére, mert könnyen megkarcolódik.
4: A változatos táplálkozás is hozzájárulhat szemünk egészségéhez. A sárgarépa, a spenót, az áfonya és a halak rendszeres fogyasztása is része lehet egy szembarát étrendnek.
3: A banda egyszer új szemüveget szeretett volna. Először csak azt nézte, melyik a legdivatosabb. Az optikus azonban azt mondta, olyat válasszunk, amely kényelmes, jól áll és egész nap örömmel viseled. A panda felpróbált több keretet is, amikor megtalálta az igazit, mosolyogva ezt mondta. A legszebb szemüveg az, amelyen keresztül nem csak jobban látjuk a világot, hanem önmagunkat is magabiztosnak érezzük.
4: A szemünk egész életünkben szolgál bennünket, éppen ezért megérdemli a rendszeres ellenőrzést és a gondoskodást, mert a tiszta látás és az önbizalom kéz a kézben jár. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a szem egészségéről és a megfelelő szemüveg kiválasztásáról beszélgettünk, egy kicsit hasznosan, egy kicsit stílusosan és nagyon pandásan.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

Nas 3. Hit music.

0: Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Ma reggel a panda egy régi iránytűt talált a padláson. Elgondolkodott, hogy egy vajon még mindig jól mutatja-e az utat, aztán rájött, hogy az igazi iránytű nem a zsebünkben, hanem a szívünkben van. A mai horoszkóp is erről szól, merjünk hallgatni a belső hangunkra. Kosok, ma egyetlen döntés új irányt adhat a napjuknak. Ne feledjék megtenni az első lépést, mert a bátorság most meghozhatja a gyümölcsét. Aki elindul, az mindig közelebb kerül a céljához.
3: Bikák, ma a türelem lesz a legnagyobb erősségük. Nem kell mindenre azonnal válaszolni, néha a csend a legjobb döntés. A nyugodt folyó jut el a legtávolabbra.
2: Ikrek, ma valaki örülni fog annak, hogy felkeressék egy telefonhívás vagy üzenet, sokkal többet jelenthet, mint gondolnánk. A figyelem a szeretet egyik legszebb formája.
3: Rákok, ma engedjék, hogy az érzéseik mindig visszatalál ahhoz, aki ad belőle.
2: Oroszlánok, ma ragyoghatnak, de ne feledjék, másokat is magukkal kell emelniük. Az igazi vezető nem maga elé, hanem maga mellé hívja az embereket. A napfényből mindenkinek jut.
3: Szüzek, ma egy apró részlet lehet a siker kulcsa, érdemes még egyszer átnézni a terveket, a nagy dolgok sok apró figyelmességből épülnek fel.
2: Mi, hanem szükséglet, aki feltöltődik, másoknak is többet tud adni.
3: Skorpiók, ma valaki megoszthat önnel egy fontos titkot, bánjanak vele bölcsen, a bizalom a legértékesebb ajándékok egyike.
2: Nyilasok, ma valami új élményt találhat önre. Lehet egy új út, egy új ember, vagy egy új ötlet, az élet legszebb történetei kíváncsisággal kezdődnek.
3: Bakok, ma megérkezhet egy régóta várt eredmény. Ne feledjék, minden befektetett munka egyszer megtérül. A hegytető mindig megvárja a kitartókat.
2: A vízöntők ma egy különleges ötletet fognak fejbe venni. Ne hagyják elveszni ezt, inkább írják le. A legjobb ötletek gyakran egy mosollyal kezdődnek.
3: Halak, ma higgyenek egy kicsit jobban önmagukban. Lehet, hogy közelebb vannak az álmaikhoz, mint gondolják. Minden nagy valóság egy kis álommal kezdődött.
2: A panda végül zsebre tette a régi iránytűt, nem azért, mert szüksége volt rá, hanem mert emlékeztette arra, hogy az út néha kanyarog, de aki hisz önmagában, végül mindig célba ér. A panda mosolyogva ezt mondta, az élet nem mindig mutatja meg elsőre az utat, de minden lépés közelebb visz ahhoz, aki lenni szeretnél. Ez volt a horoszkóp másképp pandás módra, itt a Tisza hangjában. Legyen a péntekük tele döntésekkel, vidám találkozásokkal és olyan apró csodákkal, amelyekből egy szép hétvége születik.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon!
0: 103.5
4: Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Szeretettel köszöntöm Önöket a Gorenje Travel Szlovéniába tartó autóbuszán. Én Valentin Ákos vagyok, idegen vezető. Lehet hallani?
7: Nem.
6: Akkor hogy tud válaszolni?
8: Anyu, mikor érünk már oda?
9: Maradj már nyugtan, fiám.
8: De anyu, mikor szállunk már le?
9: Többet nem hozlak magammal.
8: Ezt mondtad a gyerekorvosnál is. Anyu, most is a apu vezeti a busz?
9: Igen.
8: De most ugye nem áll meg Ferdén fordítva.
6: Elmondanám röviden a programot, hamarosan megállunk Veszprémben, ahol egy néhány perces városnéző séta után a Matrac Doktor Kft. Izgalmas programja következik.

0: a termékbemutató szünetében a Jakab és Társa BT elektromos késeit tekinthetjük meg.
1: Jaj, Mázsóka, még kellett nekünk erre eljönni?
2: Mert anyám napok óta rágja a nyakamat.
1: Nem kell rá odafigyelni.
2: Jó, de fáj.
0: A szó csinos fiatal kollégom nőmnek, Bojtár Csillának, aki a napokban végezte el az idegenvezetői szakot, ő fogja most mondani, hogy mit látunk.
3: Köszönöm szépen. Akkor hát, ha balra, nem, ha jobbra, tehát ha a kezem irányába nézünk, akkor, ja, már elhagytuk. Akkor, ha oldalra nézünk, a mellettünk ülőt láthatjuk. Ez pedig a... Ákos, ez a parlament?
0: Nem, hát a parlamenten nincs kvarcóra.
3: Ja, igen. Akkor ez a kelet... Nem, nyugati pály... Ja, oksi, innen tudom. Hajas szalon kozmetikus, Marci Fitness. Jobbra a Szahara, giroszos.
2: Elnézést, sofőr úr, hol kell jelezni, mert én a következőnél leszállok.
4: Na, nem, már meg.
1: De, majd csak egy hét múlva visszafelé.
2: Most mit fárerkedik itt, te? Mi a hol? Ne nézze ide! Itt néz! Halljak meg, nézz itt az én. Úgy nézd, hogy mi a horvát család vagyunk, rólunk tengerpartot neveztek el. Halljak meg, nézd az ember! Jó van ma.
1: Rólam meg bélest, mert varga vagyok.
2: iPhone Galaxy nem érdekli? Jó horvát nyaralás, digitális.
1: Üljön le, kérem.
2: Jó van, már halljak meg. Ibiza, Tenerife, gyertek.
5: Elnézést, én ablak mellé szeretnék ülni.
1: Na jó, csak kívül nincs ülés.
6: Jó napot. Hova megy a busz?
0: Ljubljanába.
6: Ott van kókusz.
0: Nem, ott potica van.
6: Potica? Abban mi van?
0: Dió és mazsola.
6: És kókusz?
0: Az nincs benne, de miért utazik maga Szlovéniába?
6: Kókuszt akarok venni.
0: Hát de miért utazik érte ennyit?
6: Szeretem.
0: De miért nem vesz Pesten?
6: Már vettem.
0: Na és?
6: Elfogyott.
0: Miért nem megy vissza a boltba?
6: Mert bezárt.
0: És nincs egy másik bolt, ami nyitva is van, és kókuszt is lehet kapni?
6: De van.
0: Akkor miért nem oda megy?
6: Nem mond hülyeséget.
7: Mi az ott?
5: Hol?
7: Mit hol?
5: Tessék!
7: Ja, mindjárt nézem, 10:20.
5: Sofőr úr, ne menjen ilyen gyorsan! Hát nem látja, jön az úton át egy tehén, ahogy... Ne! Jaj, majdnem kiestem az ülésbe, fenne vinni el magát, ekkorát fékezni.
1: Nem is fékeztem.
0: Kedves utasaink, sofőrünk betekintést nyújt önöknek az angliai közlekedésbe. Andris, valahogy vissza kéne térni a jobb oldalra.
3: Ágika, nem kértek szalonnát? Nagyon finom fokhagymás. Egy kis katonát vágok, jó?
0: Edith, hogy más szalámi van még?
3: Van egy egész rúd, meg a marha pörkölt ott van a nagyobb táskában.
0: Savanyú káposzta is van?
3: Azt hiszem, igen. Nézd csak ott a váltóruha mellett.
0: Na, mindegy, most nem nyitom ki így ennyi ember előtt itt. Inkább eszek egy kis babgulyást. Mi ma voltunk Ljubljanába, azt mondja a idegenvezető, hogy ott a hármas híd. Ránézek, nem is volt olyan formája. Hűtik itt a ember drága pénzért.
3: Mi tavaly elmentünk Velencébe, se a velencei tavat nem találtuk. Meg azt mondták, hogy Velencébe sok csatorna lesz, hát még tévé sem volt a szobában.
0: Na most...

0: meg. Tavaly elvoltunk a anyósommal Rómába, azt ott van az a szökőkút, amiben ha bedobod a pénzt, akkor biztosan visszatérsz oda Rómába. Na, anyósommal bedobottam, hogy 40 darab aprót.
1: Nekem meg azt mondja a lányom, hogy menjünk el Barcelóniába megnézni valami Audinak a befejezetlen katedráját, vagy mit. Hát mondom, most nem megyek, majd ha kész lesz.
0: Prágába, meg kiosztok valami 12 fokos sört, hát mondom, én ezt nem iszom meg, mert én hidegen szeretem.
2: Ha mi ma nem nagyon utazunk, ott lakunk Törökszent Miklóson, egy ismerősünk meg elhitte, hogy Brüsszelben van, amikor lőtt egy szelfit a pisilő kisfiúnál.
0: Na, nálunk meg atomium is van, mert Pakson lakunk.
2: Én régen a Neckermannal utaztam.
0: Én meg a nejemmel.
3: Bence, már megint hogy eszed azt a mustáros burkifit? Tehát nézz oda, tiszta szezám meg a néni haja. Elég ebből. Ha látnád magadat.
0: Kedves utasaink, mint látják besötétedet, azt javaslom, önök is tegyenek úgy, mint a buszvezető.
2: Mi? Hallgassunk rádiót?
0: Nem, aludjanak.
4: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Sasa. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: Tiszai Pillanatok. A Tiszai Pillanatok támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Kedves hallgatóink, van valami különleges a hajózásban. Valami, amit nehéz szavakba önteni. Amikor a hajó lassan elszakad a parttól. Amikor a víz halk hullámai kísérik az utat. És amikor a világ egy kicsit lelassul körülöttünk. A Tisza nem csak folyó. A Tisza történeteket mesél. Mesél a régi halászokról. A kompokról. A vízimalmokról, a partmenti települések életéről, és azokról az ember

0: emberekről, akik generációk óta együtt élnek vele. A hajózás során egészen más szemszögből láthatjuk a tájat. A folyó felől nézve a partok új arcukat mutatják. A fák lombjai a vízben tükröződnek. A madarak a hajó mellett suhannak el, és minden kanyar mögött új látvány vár bennünket. A Tisza hajózása nem a sietségről szól, hanem a felfedezésről, a nyugalomról, és arról, hogy időt adjunk magunknak a természet szépségeinek megélésére. A folyó mindig halad előre, mégis megtanít bennünket arra, hogy néha érdemes lassítani, körbenézni, és élvezni az utat, mert sokszor nem a cél a legszebb, hanem maga az utazás. Ez volt a Tiszai Pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története él.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Ma Nyugat-Szerbiába kirándulunk Loznica fölé, ahol egy különleges hegy emelkedik a Drina folyó völgye fölé. Ez a Gucsevo hegy, amely egyszerre nyújt lenyűgöző panorámát, gazdag történelmi emlékeket, kristálytiszta levegőt és csodálatos erdei ösvényeket. Ha szeretik a természetet és a csendet, ez a hely biztosan felkelti a bakancslistájuknak az első helyére. Kedves hallgatóink, ma egy olyan helyre utazunk, ahol a természet és a történelem kéz a kézben jár. Gucsevo a Drina folyó fölött emelkedik Loznica városának közelében.
6: A Gucsevo legmagasabb pontja közel 779 méter magas, sűrű tölgy és bükkerdők borítják, amelyek nyáron kellemes hűvöst biztosítanak. Túrázás közben minden kanyar után újabb gyönyörű kilátást tárul elénk. A hegy számos jelzett turista útvonallal várja a kirándulókat. Az útvonalak kezdőknek és gyakorlott túrázóknak egyaránt tartogatnak élményeket, a csúcshoz közeledve egyre tisztább a levegő és egyre csendesebb a világ.
5: A magasból gyönyörű kilátás nyílik a Drina völgyére, Loznicára és a környező dombokra. A tiszta időben a táj szinte végtelennek tűnik, Gucsevo neve a történelemkönyvekben is szerepel. Az első világháború idején így zajlott a híres Gucsevói csata, amely a szerb hadtörténet egyik jelentős ütközete volt. A hegy tetején ma is emlékmű őrzi az elesett katonák emlékét.
6: A környék tiszta levegője miatt sokan keresik fel pihenés és feltöltődés céljából. A közeli Banja Koviljača gyógyfürdővel együtt tökéletes úti cél lehet egy hosszú hétvégére. Gucsevon gyakran csak a madarak énekét és a szél susogását hallani. Ez az a hely, ahol az ember egy időre elfelejtheti a rohanó hétköznapokat.
5: A panda ma is velünk tartott, felért a kilátópontra, leült egy padra és hosszasan nézte a Drina völgyét. A szél lágyan megmozgatta a fák lombját, a panda mélyet lélegzett, majd ezt mondta: a természet nem siet sehová, mégis minden a helyére kerül benne.
6: Képzeljük el, hogy egy nyári reggelen elindulunk Gucsevóra. Az ösvényen vadvirágok nyílnak, a levegő friss, az ég ragyogóan kék. Amikor felérünk a csúcsra, úgy érezzük, mintha a világ egy pillanatra elcsendesedett volna.
5: A hegyek megtanítanak bennünket arra, hogy a legszebb kilátásért néha meg kell dolgozni. De amikor felérünk, rájövünk, hogy minden lépés megérte. És talán ezért szeretjük újra és újra útra indulást is. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a csodálatos Gucsevo hegyre kirándultunk, egy kicsit természetjáróan, egy kicsit történelmien és nagyon pandásan.
4: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.
7: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
5: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben, Baumi

házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára. MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán a Bajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Annyi mindenről beszéltünk már a héten, de így a hét utolsó napjára milyen kérdéssel is foglalkozzunk? Hát a kis öltözködési tippet vettünk ma elő, mégpedig sörhas esetén hogyan öltözzünk előnyösen. Mindannyian más testalkattal rendelkezünk, és ez így is van jól. A divat nem arról szól, hogy elrejtsük önmagunkat, hanem arról, hogy olyan ruhákat válasszunk, amelyekben jól érezzük magunkat. Ma olyan öltözködési tippekről beszélgetünk, amelyek segíthetnek azoknak a férfiaknak, akiknek egy kis pocakjuk, vagy ahogyan sokan mosolyogjabban mondják, sörhasuk van. Kedves hallgatóink, a jó stílus nem a konfekció méreten múlik, hanem azon, hogy a ruháink harmonizáljanak az alakunkkal.
4: Az egyik legfontosabb szabály, hogy ne válasszunk túl szűk ruhát, de a túl bő felsők sem mindig előnyösek, mert még nagyobbnak mutathatják az alakot. Az arany középút a legjobb választás. A sötétebb egyszínű pólók és ingek optikailag nyújthatják az alakot. A sötét kék, grafik szürke vagy mélyzöld elegáns és sokoldalú választás lehet. A függőleges csíkok és a hosszanti szabás karcsúbb hatást kelthetnek. A nagy, vízszintes minták viszont jobban kiemelhetik a pocakot.
3: Érdemes olyan nadrágot választani, amely kényelmesen illeszkedik a derékra. A túl alacsony derekú nadrág sokszor kevésbé előnyös lehet. A megfelelő hosszúságú felső eltakarhatja a derékvonalat, miközben arányos

0: megjelenést ad, a túl rövid póló viszont könnyen felcsúszhat mozgás közben.
1: Egy nyitott ing vagy könnyű zakó optikailag nyújthatja az alakot. Ez egyszerre kényelmes és stílusos megoldás. A legfontosabb mégis az, hogy jól érezzük magunkat a ruhánkban, a magabiztos megjelenés mindig divatos.
0: A panda egyszer felpróbált egy nagyon szűk inget, megnézte magát a tükörben, majd nevetve azt mondta, ez inkább az ingnek szűk, mint nekem. Ezután választott egy kényelmes, jól szabott inget. Felvette, kihúzta magát, és már is sokkal jobban érezte magát. A panda mosolyogva ezt mondta, a legjobb ruha nem az, amelyik elrejt, hanem az, amelyik önbizalmat ad.
1: A divat nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanúgy kell kinéznie, hanem azt, hogy megtaláljuk azt a stílust, amelyben önmagunk lehetünk, mert a legjobban öltözött ember az, aki mosolyogva és magabiztosan viseli a ruháját. Ez volt a Divatpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma arról beszélgettünk, hogyan lehet előnyösen és kényelmesen öltözködni sörhas esetén, egy kicsit stílusosan, egy kicsit praktikusan.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai. Let's do it. I love all the-

0: 3, 5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelő anyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
4: Van egy régi kerékpár a garázsban, a pincében vagy a padláson? Ne dobjuk ki! Egy kis csiszolással, némi festékkel és kreativitással igazi ékszert varázsolhatunk belőle. Ma megmutatjuk, hogyan adhatunk új életet egy régi biciklinek. Kedves hallgatóink, egy régi kerékpár nem csak közlekedési eszköz lehet, hanem a kert, a terasz vagy akár az utca egyik legszebb dísze is.
5: Mielőtt festeni kezdenénk, alaposan mossuk le a kerékpárt, távolítsuk el a koszt, az olajat és a rozsdát. A rozsdás részeket csiszoló papírral vagy drótkefével érdemes megtisztítani. Ha a fém már tiszta, használjunk rozsdagátló alapozót. Ez segít abban, hogy az új festék tartósabb legyen.
4: A klasszikus fekete mindig elegáns, a hófehér romantikus hangulatot áraszt, a pasztelkék vagy mentazöld igazi stílust ad, a napsárga vagy a piros vidám feltűnő választás, ha pedig igazán különleges kerékpárt szeretnénk, választhatunk matt, antacit szürkét vagy olajzöldet is.
5: A markolatot, az ülést és a kosarat is érdemes felújítani. Egy fonott kosár, bőrhatású nyereg vagy krómozott csengő igazi karaktert adhat a kerékpárnak. Sokan virágtartót készítenek a régi bicikliből, mások LED fényfűzért szalagokat vagy kézzel festett mintákat tesznek rá. A lényeg, hogy tükrözze a saját stílusunkat. Ha elkészültünk, egy átlátszó védőlap segít megóvni a festést, így a kerékpár hosszabb ideig megőrzi új szépségét.
4: A Panda talált egy régi rozsdás biciklit a nagypapája a pajtájában. Sokan azt mondták, már menthetetlen, de a Panda nem adta fel. Lecsiszolta, lefestette, ment a zöldre, fehér csengőt szerelt rá, és egy fonott kosarat tett a kormányra, amikor elkészült, mindenki megcsodálta. A Panda mosolyogva ezt mondta, nem minden régi dolog elavult, van, ami csak egy kis szeretetet kell.
5: A felújítás nem csak tárgyakat változtat meg, hanem örömet is ad annak, aki elkészíti, mert néha egy ecsetvonással nem csak egy kerékpár, hanem egy emlék is új életre kel. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma megtudtuk, hogyan varázsolhatunk egy régi kerékpárból új kedvencet, egy kicsit kreatívan és egy kicsit színesen.
3: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a

0: Banda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Egy váratlan jégeső, egy kidőlő faág, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső, tűz, lopás vagy egyéb váratlan események alkalmával. Egy autó ma már komoly értéket képvisel. Ezért sokan választják a kaszkó biztosítást, hogy nagyobb biztonságban tudhassák járművüket. A nyugalom érzése pedig sokszor legalább annyira fontos, mint maga az autó. Nem tudjuk megakadályozni a váratlan eseményeket, de felkészülhetünk rájuk. És ez sokszor óriási különbséget jelenthet. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító. Mert a biztonság nem akkor kezdődik, amikor megtörténik a baj, hanem jóval minden nap.

És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 95.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Pond a rádió.

legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat, terepi vagy város

Változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli, az ön és családja részére. Caprioló, több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Több mint 70 gyermek kapcsolódott be az idei népmesetábor programjaiba a Dorjánon. A hagyományőrző és közösségépítő tábor ezúttal is gazdag élményeket kínál a résztvevőknek, akik a délutáni foglalkozások során a népmesék varázslatos világába kalandozhatnak. Mesék, játékok, kézműves foglalkozások és önfeledt szórakozás várja a gyerekeket az adorjáni népmesetáborban. Az idei program középpontjában a királylányok és királyfik világa áll, a résztvevők pedig a mesék feldolgozása mellett számos kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. A gyermekek új barátságokat is köthetnek, miközben játékos formában ismerkednek a népi hagyományokkal. A tábor népszerűsége évről évre nő, a gyermekek pedig mindig új élményekkel térnek haza. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozóipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. A program célja, hogy a vajdasági mezőgazdaság ne csak alapanyag termelőként legyen jelen a piacon, hanem egyre több magasabb hozzáadott értékű késztermék előállítására is képes legyen. Ez hosszú távon hozzájárulhat a gazdaságok versenyképességéhez, valamint a gazdák stabilabb és kiszámíthatóbb jövedelméhez. Erőteljes hőhullám csapott le Európára, melynek hátterében egy úgynevezett hőkupola áll, amely hosszú időre egy helyben tartja a forró légtömeget, miközben kizárja a hűvösebb frontokat, írja a Grandex. Az Ibériai félszigeten a hőkupola hatására több helyen 44-45 fok közötti hőmérsékletet vártak vagy mértek. Egyes területeken a hőmérséklet 10-15 fokkal haladta meg a június végi átlagot. A francia meteorológiai szolgálat szerint több régióban 40 és 44 fok közötti csúcshőmérséklet alakult ki. Az ország 96 szárazföldi megyéjében 49-et a legmagasabb fokú hőségriasztás alá helyeztek, és több száz iskola rövidebb ideig tartott nyitva vagy bezárt. A hőhullám elérte a brit szigeteket is. Az Egyesült Királyságban a hőmérséklet megközelítette a 38 fokot, ami meghaladta az 1976-os 35,6 fokos júniusi rekordot. Ez lett a valaha vért legmagasabb júniusi nap az országban. Európa ma a Föld leggyorsabban melegedő régiója. A hőhullámok nem csak gyakoribbak, hanem intenzívebbek és hosszabbak is lettek az elmúlt évtizedekben. A hőkupola felerősíti ezt a jelenséget. Ez egy nagy kiterjedésű, magas nyomású rendszer, amely beszorítja a forró levegőt, akadályozza a felhőképződést, elzárja a csapadékot hozó frontokat, ráadásul napokon vagy akár heteken át fenntarthatja a rendkívüli meleget. A száraz talaj ráadásul tovább fokozza a hőséget a korábbi aszályos időszakok miatt, ugyanis jóval szárazabb talajjal kell számolnunk. Normál esetben a talajnedvesség párolgása természetes hűtőhatást biztosít, de ha nincs elegendő víz a rendszerben, a nap energiája közvetlenül a felszínt melegíti. Ez önmagát erősítő folyamatot indít el, a szárazság fokozza a hőséget, a hőség pedig tovább szárítja a talajt. A kutatások szerint azok a légköri helyzetek, amelyek hosszabb időre beragasztják az időjárást, például hőkupolát vagy tartós esőzéseket okoznak. Az 1950-es évek óta csaknem háromszor gyakoribbá váltak az emberi eredetű klímaváltozás miatt. Magyarország különösen sérülékeny, mivel a Kárpát-medence eleve melegedő régió, és emellett nő az osztályos időszakok gyakorisága, így egyre több lesz a 35 fokosnál is melegebb nap, és gyakoribbá válhatnak a trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 20 fok alá. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon napos, csapadékmentes időben lesz részünk, így száraz utakra számíthatnak a közlekedők. Többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, mely kissé ronthatja a járművek menetstabilitását. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, bágyadtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidőnk. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos idő várható, rekkenő hőséggel kell számolnunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 154, Zentánál 230 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését, amit kínálunk, barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek, jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Június 26-án nyílik meg a Szegedi Fekete Házban a Mesterek és Tanítványok című alkotóművészeti kiállítás. A tárlat a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 1986-ban végzett növendékeinek és egykori művésztanárainak munkáit mutatja be. A szervezők célja, hogy bemutassák, az elmúlt 40 év során ki és milyen alkotói pályát járt be, hol találta meg a művészetben az önkifejezés szabadságát. A kiállításon festmények, szobrok, kerámiák és más képzőművészeti alkotások is helyt kapnak. A résztvevők között több ismert művész, művésztanár és alkotó szerepel. A tárlat különlegessége, hogy egykori mesterek és tanítványaik munkái együtt láthatók. A megnyitót Belicai Mária szobrászművész tartja. Az eseményen közreműködik a Szeged Tánc Együttes is. A kiállítás egyszerre állít emléket az iskola művészeti örökségének és mutatja be a résztvevők sokszínű alkotói világát. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szeged helytörténeti kvízt a Szegedi Dóm látogatóközpontban. A vetélkedőre július 9-én csütörtökön 18 órától várják a résztvevőket. A szervezők 2 és 6 fős csapatok jelentkezését várják. A játék során Szeged történelmével, híres személyiségeivel és jellegzetes városi értékeivel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk a versenyzőknek. Az esemény célja, hogy szórakoztató formában népszerűsítse a helytörténeti ismereteket. A programnak ezúttal is a Dómtéri látogatóközpont adott. Otthont. Jelentkezni személyesen, e-mailben vagy telefonon lehet. A szervezők szerint a korábbi évek tapasztalatai alapján jó hangulatú és izgalmas versenyre számíthatnak a résztvevők. A helytörténeti kvíz évről évre egyre több érdeklődőt vonz a városból és a környékéről egyaránt. Nyárindító kölyökpartit rendeznek június 27-én Zákányszéken a Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A délutáni program során a gyermekek különböző ügyességi és ismeretterjesztő feladatokat teljesíthetnek. A sikeres próbákért úgynevezett kölyök forint jár, amelyet különféle élményekre válthatnak be. Az ugrálóvár, a lovaglás, az arcfestés és a csillámtetoválás egyaránt szerepel a jutalmak között. A rendezvényen logikai, természetismereti, zenei, népmesei és sakkos állomások is várják a résztvevőket. A legkisebbek számára külön foglalkozásokkal készülnek a szervezők. Rendőrségi bemutató és kézműves vásár is színesíti a programot. A szervezők szerint a cél, hogy a gyerekek játékos formában tanuljanak és szerezzenek közös élményeket. Július 13-án Kiszombóra érkezik a kormányablakbusz. A mobil ügyfélszolgálat reggel 9 és déli 12 óra között várja az ügyfeleket az orvosi rendelő melletti parkolóban. A szolgáltatás keretében személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, jogosítvánnyal és más okmányügyekkel kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. A látogatás különösen aktuális, mivel a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok 2026. augusztus 3-ával érvényüket vesztik. A határidő elsősorban azokat érintheti, akik még a korábbi típusú személyével rendelkeznek. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy hívják fel idősebb hozzátartozóik figyelmét és az okmánycsere szükségességére. A kormányablakbusz célja, hogy helyben tegye elérhetővé a közigazgatási feladatokat. Az ügyintézés így gyorsabban és kényelmesebben elvégezhető. Az érintetteknek érdemes időben gondoskodniuk okmányaik megújításáról. Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024-817-046, 063-518-272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976. www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotel, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Több mint 70 gyermek kapcsolódott be az idei népmesetábor programjaiba a Dorjánon. A hagyományőrző és közösségépítő tábor ezúttal is gazdag élményeket kínál a résztvevőknek, akik a délutáni foglalkozások során a népmesék varázslatos világába kalandozhatnak. Mesék, játékok, kézműves foglalkozások és önfeledt szórakozás várja a gyerekeket az adorjáni népmesetáborban. Az idei program középpontjában a királylányok és királyfik világa áll, a résztvevők pedig a mesék feldolgozása mellett számos kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. A gyermekek új barátságokat is köthetnek, miközben játékos formában ismerkednek a népi hagyományokkal. A tábor népszerűsége évről évre nő, a gyermekek pedig mindig új élményekkel térnek haza. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkársága feldolgozóipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. A program célja, hogy a vajdasági mezőgazdaság ne csak alapanyag termelőként legyen jelen a piacon, hanem egyre több magasabb hozzáadott értékű késztermék előállítására is képes legyen. Ez hosszú távon hozzájárulhat a gazdaságok versenyképességéhez, valamint a gazdák stabilabb és kiszámíthatóbb jövedelméhez. Erőteljes hőhullám csapott le Európára, melynek hátterében egy úgynevezett hőkupola áll, amely hosszú időre egy helyben tartja a forró légtömeget, miközben kizárja a hűvösebb frontokat, írja a Grandex. Az Ibériai félszigeten a hőkupola hatására több helyen 44-45 fok közötti hőmérsékletet vártak vagy mértek. Egyes területeken a hőmérséklet 10-15 fokkal haladta meg a június végi átlagot. A francia meteorológiai szolgálat szerint több régióban 40 és 44 fok közötti csúcshőmérséklet alakult ki. Az ország 96 szárazföldi megyéjében 49-et a legmagasabb fokú hőségriasztás alá helyeztek, és több száz iskola rövidebb ideig tartott nyitva vagy bezárt. A hőhullám elérte a brit szigeteket is. Az Egyesült Királyságban a hőmérséklet megközelítette a 38 fokot, ami meghaladta az 1976-os 35,6 fokos júniusi rekordot. Ez lett a valaha vért legmagasabb júniusi nap az országban. Európa ma a Föld leggyorsabban melegedő régiója. A hőhullámok nem csak gyakoribbak, hanem intenzívebbek és hosszabbak is lettek az elmúlt évtizedekben. A hőkupola felerősíti ezt a jelenséget. Ez egy nagy kiterjedésű, magas nyomású rendszer, amely beszorítja a forró levegőt, akadályozza a felhőképződést, elzárja a csapadékot hozó frontokat, ráadásul napokon vagy akár heteken át fenntarthatja a rendkívüli meleget. A száraz talaj ráadásul tovább fokozza a hőséget a korábbi aszályos időszakok miatt, ugyanis jóval szárazabb talajjal kell számolnunk. Normál esetben a talajnedvesség párolgása természetes hűtőhatást biztosít, de ha nincs elegendő víz a rendszerben, a nap energiája közvetlenül a felszínt melegíti. Ez önmagát erősítő folyamatot indít el, a szárazság fokozza a hőséget, a hőség pedig tovább szárítja a talajt. A kutatások szerint azok a légköri helyzetek, amelyek hosszabb időre beragasztják az időjárást, például hőkupolát vagy tartós esőzéseket okoznak. Az 1950-es évek óta csak nem hanem háromszor gyakoribbá váltak az emberi eredetű klímaváltozás miatt. Magyarország különösen sérülékeny, mivel a Kárpát-medence eleve melegedő régió, és emellett nő az osztályos időszakok gyakorisága, így egyre több lesz a 35 fokosnál is melegebb nap, és gyakoribbá válhatnak a trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 20 fok alá. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon napos, csapadékmentes időben lesz részünk, így száraz utakra számíthatnak a közlekedők. Többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, mely kissé ronthatja a járművek menetstabilitását. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, vágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidőnk. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos idő várható, rekkenő hőséggel kell számolnunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok körül alakul. A tiszavízállás a Magyar Kanizsánál 154, Zentánál 230 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 95.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm, 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm, 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

állásajánlat. A Palicsi Villa Ankora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ankora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Június 26-án nyílik meg a Szegedi Fekete Házban a Mesterek és Tanítványok című alkotóművészeti kiállítás. A tárlat a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 1986-ban végzett növendékeinek és egykori művésztanárainak munkáit mutatja be. A szervezők célja, hogy bemutassák, az elmúlt 40 év során ki és milyen alkotói pályát járt be, hol találta meg a művészetben az önkifejezés szabadságát. A kiállításon festmények, szobrok, kerámiák és más képzőművészeti alkotások is helyt kapnak. A résztvevők között több ismert művész, művésztanár és alkotó szerepel. A tárlat különlegessége, hogy egykori mesterek és tanítványaik munkái együtt láthatók. A megnyitót Belicai Mária szobrászművész tartja. Az eseményen közreműködik a Szeged Tánc Együttes is. A kiállítás egyszerre állít emléket az iskola művészeti örökségének és mutatja be a résztvevők sokszínű alkotói világát. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szeged helytörténeti kvízt a Szegedi Dóm látogatóközpontban. A vetélkedőre július 9-én csütörtökön 18 órától várják a résztvevőket. A szervezők 2 és 6 fő csapatok jelentkezését várják. A játék során Szeged történelmével, híres személyiségeivel és jellegzetes városi értékeivel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk a versenyzőknek. Az esemény célja, hogy szórakoztató formában népszerűsítse a helytörténeti ismereteket. A programnak ezúttal is a Dómtéri látogatóközpont adott otthont. Jelentkezni személyesen, e-mailben vagy telefonon lehet. A szervezők szerint a korábbi évek tapasztalatai alapján jó hangulatú és izgalmas versenyre számíthatnak a résztvevők. A helytörténeti kvíz évről évre egyre több érdeklődőt vonz a városból és a környékéről egyaránt. Nyárindító kölyökpartit rendeznek június 27-én Zákányszéken a Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A délutáni program során a gyermekek különböző ügyességi és ismeretterjesztő feladatokat teljesíthetnek. A sikeres próbákért úgynevezett kölyökforint jár, amelyet különféle élményekre válthatnak be. Az ugrálóvár, a lovaglás, az arcfestés és a csillámtetoválás egyaránt szerepel a jutalmak között. A rendezvényen logikai, természetismereti, zenei, népmesei és sakkos állomások is várják a résztvevőket. A legkisebbek számára külön foglalkozásokkal készülnek a szervezők. Rendőrségi bemutató és kézműves vásár is színesíti a programot. A szervezők szerint a cél, hogy a gyerekek játékos formában tanuljanak és szerezzenek közös élményeket. Július 13-án Kiszombóra érkezik a kormányablakbusz. A mobilügyfélszolgálat reggel 9 és déli 12 óra között várja az ügyfeleket az orvosi rendelő melletti parkolóban. A szolgáltatás keretében személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, jogosítvánnyal és más okmányügyekkel kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. A látogatás különösen aktuális, mivel a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok 2026. augusztus 3-ával érvényüket vesztik. A határidő elsősorban azokat érintheti, akik még a korábbi típusú személyivel rendelkeznek. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy hívják fel idősebb hozzátartozóik figyelmét és az okmánycsere szükségességére. A kormányablakbusz célja, hogy helyben tegye elérhetővé a közigazgatási feladatokat. Az ügyintézés így gyorsabban és kényelmesebben elvégezhető. Az érintetteknek érdemes időben gondoskodniuk okmányaik megújításáról. Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelőzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Több mint 70 gyermek kapcsolódott be az idei népmesetábor programjaiba a Dorjánon. A hagyományőrző és közösségépítő tábor ezúttal is gazdag élményeket kínál a résztvevőknek, akik a délutáni foglalkozások során a népmesék varázslatos világába kalandozhatnak. Mesék, játékok, kézműves foglalkozások és önfeledt szórakozás várja a gyerekeket az adorjáni népmesetáborban. Az idei program középpontjában a királylányok és királyfik világa áll, a résztvevők pedig a mesék feldolgozása mellett számos kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. A gyermekek új barátságokat is köthetnek, miközben játékos formában ismerkednek a népi hagyományokkal. A tábor népszerűsége évről évre nő, a gyermekek pedig mindig új élményekkel térnek haza. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozóipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. A program célja, hogy a vajdasági mezőgazdaság ne csak alapanyag termelőként legyen jelen a piacon, hanem egyre több magasabb hozzáadott értékű késztermék előállítására is képes legyen. Ez hosszú távon hozzájárulhat a gazdaságok versenyképességéhez, valamint a gazdák stabilabb és kiszámíthatóbb jövedelméhez. Erőteljes hőhullám csapott le Európára, melynek hátterében egy úgynevezett hőkupola áll, amely hosszú időre egy helyben tartja a forró légtömeget, miközben kizárja a hűvösebb frontokat, írja a Grandex. Az Ibériai félszigeten a hőkupola hatására több helyen 44-45 fok közötti hőmérsékletet vártak vagy mértek. Egyes területeken a hőmérséklet 10-15 fokkal haladta meg a június végi átlagot. A francia meteorológiai szolgálat szerint több régióban 40 és 44 fok közötti csúcshőmérséklet alakult ki. Az ország 96 szárazföldi megyéjében 49-et a legmagasabb fokú hőségriasztás alá helyeztek, és több száz iskola rövidebb ideig tartott nyitva vagy bezárt. A hőhullám elérte a brit szigeteket is. Az Egyesült Királyságban a hőmérséklet megközelítette a 38 fokot, ami meghaladta az 1976-os 35,6 fokos júniusi rekordot. Ez lett a valahavért legmagasabb júniusi nap az országban. Európa ma a Föld leggyorsabban melegedő régiója. A hőhullámok nem csak gyakoribbak, hanem intenzívebbek és hosszabbak is lettek az elmúlt évtizedekben. A hőkupola felerősíti ezt a jelenséget. Ez egy nagy kiterjedésű, magas nyomású rendszer, amely beszorítja a forró levegőt, akadályozza a felhőképződést, elzárja a csapadékot hozó frontokat, ráadásul napokon vagy akár heteken át fenntarthatja a rendkívüli meleget. A száraz talaj ráadásul tovább fokozza a hőséget a korábbi aszályos időszakok miatt, ugyanis jóval szárazabb talajjal kell számolnunk. Normál esetben a talajnedvesség párolgása természetes hűtőhatást biztosít, de ha nincs elegendő víz a rendszerben, a nap energiája közvetlenül a felszínt melegíti. Ez önmagát erősítő folyamatot indít el, a szárazság fokozza a hőséget, a hőség pedig tovább szárítja a talajt. A kutatások szerint azok a légköri helyzetek, amelyek hosszabb időre beragasztják az időjárást, például hőkupolát vagy tartós esőzéseket okoznak. Az 1950-es évek óta csaknem háromszor gyakoribbá váltak az emberi eredetű klímaváltozás miatt. Magyarország különösen sérülékeny, mivel a Kárpát-medence eleve melegedő régió, és emellett nő az osztályos időszakok gyakorisága, így egyre több lesz a 35 fokosnál is melegebb nap, és gyakoribbá válhatnak a trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 20 fok alá. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon napos, csapadékmentes időben lesz részünk, így száraz utakra számíthatnak a közlekedők. Többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, mely kissé ronthatja a járművek menetstabilitását. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idősembert, házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, bágyadtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidőnk. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk meg megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos idő várható, rekkenő hőséggel kell számolnunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 154, Zentánál 230 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomásingadozás, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz SD Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden ami fürdőszoba, minden ami kell.

Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Június 26-án nyílik meg a Szegedi Fekete Házban a Mesterek és Tanítványok című alkotóművészeti kiállítás. A tárlat a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola 1986-ban végzett növendékeinek és egykori művésztanárainak munkáit mutatja be. A szervezők célja, hogy bemutassák, az elmúlt 40 év során ki és milyen alkotói pályát járt be, hol találta meg a művészetben az önkifejezés szabadságát. A kiállításon festmények, szobrok, kerámiák és más képzőművészeti alkotások is helyt kapnak. A résztvevők között több ismert művész, művésztanár és alkotó szerepel. A tárlat különlegessége, hogy egykori mesterek és tanítványaik munkái együtt láthatók. A megnyitót Belicai Mária szobrászművész tartja. Az eseményen közreműködik a Szeged Tánc Együttes is. A kiállítás egyszerre állít emléket az iskola művészeti örökségének és mutatja be a résztvevők sokszínű alkotói világát. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szeged helytörténeti kvízt a Szegedi Dóm látogatóközpontban. A vetélkedőre július 9-én csütörtökön 18 órától várják a résztvevőket. A szervezők 2 és 6 fős csapatok jelentkezését várják. A játék során Szeged történelmével, híres személyiségeivel és jellegzetes városi értékeivel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk a versenyzőknek. Az esemény célja, hogy szórakoztató formában népszerűsítse a helytörténeti ismereteket. A programnak ezúttal is a dómtéri látogatóközpont adott otthont. Jelentkezni személyesen, e-mailben vagy telefonon lehet. A szervezők szerint a korábbi évek tapasztalatai alapján jó hangulatú és izgalmas versenyre számíthatnak a résztvevők. A helytörténeti kvíz évről évre egyre több érdeklődőt vonz a városból és a környékéről egyaránt. Nyárindító kölyökpartit rendeznek június 27-én Zákányszéken a Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A délutáni program során a gyermekek különböző ügyességi és ismeretterjesztő feladatokat teljesíthetnek. A sikeres próbákért úgynevezett kölyök forint jár, amelyet különféle élményekre válthatnak be. Az ugrálóvár, a lovaglás, az arcfestés és a csillámtetoválás egyaránt szerepel a jutalmak között. A rendezvényen logikai, természetismereti, zenei, népmesei és sakkos állomások is várják a résztvevőket. A legkisebbek számára külön foglalkozásokkal készülnek a szervezők. Rendőrségi bemutató és kézműves vásár is színesíti a programot. A szervezők szerint a cél, hogy a gyerekek játékos formában tanuljanak és szerezzenek közös élményeket. Július 13-án Kiszombóra érkezik a kormányablakbusz. A mobilügyfélszolgálat reggel 9 és déli 12 óra között várja az ügyfeleket az orvosi rendelő melletti parkolóban. A szolgáltatás keretében személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, jogosítvánnyal és más okmányügyekkel kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. A látogatás különösen aktuális, mivel a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok 2026. augusztus 3-ával érvényüket vesztik. A határidő elsősorban azokat érintheti, akik még a korábbi típusú személyivel rendelkeznek. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy hívják fel idősebb hozzátartozóik figyelmét és az okmánycsere szükségességére. A kormányablakbusz célja, hogy helyben tegye elérhetővé a közigazgatási feladatokat. Az ügyintézés így gyorsabban és kényelmesebben elvégezhető. Az érintetteknek érdemes időben gondoskodniuk okmányaik megújításáról. Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
2: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knau, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Több mint 70 gyermek kapcsolódott be az idei népmesetábor programjaiba a Dorjánon. A hagyományőrző és közösségépítő tábor ezúttal is gazdag élményeket kínál a résztvevőknek, akik a délutáni foglalkozások során a népmesék varázslatos világába kalandozhatnak. Mesék, játékok, kézműves foglalkozások és önfeledt szórakozás várja a gyerekeket az adorjáni népmesetáborban. Az idei program középpontjában a királylányok és királyfik világa áll, a résztvevők pedig a mesék feldolgozása mellett számos kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. A gyermekek új barátságokat is köthetnek, miközben játékos formában ismerkednek a népi hagyományokkal. A tábor népszerűsége évről évre nő, a gyermekek pedig mindig új élményekkel térnek haza. 110 millió dinár értékben támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság a feldolgozóipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern

0: technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. A program célja, hogy a vajdasági mezőgazdaság ne csak alapanyag termelőként legyen jelen a piacon, hanem egyre több magasabb hozzáadott értékű késztermék előállítására is képes legyen. Ez hosszú távon hozzájárulhat a gazdaságok versenyképességéhez, valamint a gazdák stabilabb és kiszámíthatóbb jövedelméhez. Erőteljes hőhullám csapott le Európára, melynek hátterében egy úgynevezett hőkupola áll, amely hosszú időre egy helyben tartja a forró légtömeget, miközben kizárja a hűvösebb frontokat, írja a Grandex. Az Ibériai félszigeten a hőkupola hatására több helyen 44-45 fok közötti hőmérsékletet vártak vagy mértek. Egyes területeken a hőmérséklet 10-15 fokkal haladta meg a június végi átlagot. A francia meteorológiai szolgálat szerint több régióban 40 és 44 fok közötti csúcshőmérséklet alakult ki. Az ország 96 szárazföldi megyéjében 49-et a legmagasabb fokú hőségriasztás alá helyeztek, és több száz iskola rövidebb ideig tartott nyitva vagy bezárt. A hőhullám elérte a brit szigeteket is. Az Egyesült Királyságban a hőmérséklet megközelítette a 38 fokot, ami meghaladta az 1976-os 35,6 fokos júniusi rekordot. Ez lett a valaha vért legmagasabb júniusi nap az országban. Európa ma a Föld leggyorsabban melegedő régiója. A hőhullámok nem csak gyakoribbak, hanem intenzívebbek és hosszabbak is lettek az elmúlt évtizedekben. A hőkupola felerősíti ezt a jelenséget. Ez egy nagy kiterjedésű, magas nyomású rendszer, amely beszorítja a forró levegőt, akadályozza a felhőképződést, elzárja a csapadékot hozó frontokat, ráadásul napokon vagy akár heteken át fenntarthatja a rendkívüli meleget. A száraz talaj ráadásul tovább fokozza a hőséget a korábbi aszályos időszakok miatt, ugyanis jóval szárazabb talajjal kell számolnunk. Normál esetben a talajnedvesség párolgása természetes hűtőhatást biztosít, de ha nincs elegendő víz a rendszerben, a nap energiája közvetlenül a felszínt melegíti. Ez önmagát erősítő folyamatot indít el, a szárazság fokozza a hőséget, a hőség pedig tovább szárítja a talajt. A kutatások szerint azok a légköri helyzetek, amelyek hosszabb időre beragasztják az időjárást, például hőkupolát vagy tartós esőzéseket okoznak. Az 1950-es évek óta csak nem háromszor gyakoribbá váltak az emberi eredetű klímaváltozás miatt. Magyarország különösen sérülékeny, mivel a Kárpát-medence eleve melegedő régió, és emellett nő az osztályos időszakok gyakorisága, így egyre több lesz a 35 fokosnál is melegebb nap, és gyakoribbá válhatnak a trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 20 fok alá. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanovic Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon napos, csapadékmentes időben lesz részünk, így száraz utakra számíthatnak a közlekedők. Többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, mely kissé ronthatja a járművek menetstabilitását. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, bágyadtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidőnk. Emiatt vezessünk még körültekintőbben, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon napos idő várható, rekkenő hőséggel kell számolnunk. A reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 35 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 154, Zentánál 230 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszullét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

magical garden road. Join up, go higher, all aboard.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Yeah.